kanyaga, samio budo kanyaga, aya aya aya kanyaga, noma no yuki kanyaga, aya aya aya kanyaga, Vincent Odipo kanyaga, aya aya aya kanyaga, Mr. Twari kanyaga, aya aya aya kanyaga, Collins Otieno kanyaga, aya aya aya kanyaga, Morris Otieno kanyaga, aya aya aya.

Regina Nyarwanda. Regina Rich. Min bravo. Monsieur Nyarwanda. FBI de ces Congolais.